0: todas las lenguas.
1: Mindenféle nyelv.
0: Toda la música.
1: Az összes zenék.
2: Húngaro.
1: Babel FM.
0: Babel 97.1 FM.